római összefoglalón következik. Türkiye és Katar a két oldalú kereskedelmi volumenük 5 milliárd dollárra növelését tűzték ki célul, jelentette be Ömer Bolát török kereskedelmi miniszter az ankarai tárgyalásokat követően. Bolát a kereskedelmi minisztériumban találkozott Ahmed bin Mohammed al-Said katari külkereskedelmi áramminiszterrel, hogy áttekintsék a két oldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat. A török-katari kapcsolatokban valóban óriási előrelépés történt. A teljes éves külkereskedelmünk az elmúlt 21 évben 53-szorosára emelkedett, és tavaly elérte az 1,3 milliárd dollárt, mondta Bolát az újságíróknak a találkozót követően. Izrael több mint 21.500 palesztin gyermeket ölt meg, Gáza 1275 mecsetjéből pedig 1244-et vett célba. A 2023. októberében kezdődött népirtó háborúja óta, közölte az enklávi kormányzati médiahivatala. A hivatal szerint az izraeli erők szisztematikusan célba vették a civileket, otthonokat és imahelyeket. A mecsetek közül 1077-et teljesen megsemmisítettek. A hivatal elítélte a civilek, gyermekek és vallási helyek folyamatos célba vételét, és felszólította a nemzetközi közvetítőket, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre a teljes körű betartása érdekében. Ahmed al-Sharaa szíriai elnök örömmel fogadta Szíria eltávolítását az Egyesült Államok terrorizmus támogató állami listájáról, illetve gratulált a szíriai népnek és köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek és a Damaszkusz támogató országoknak. Gratulálok a szíriai népnek Szíria nevének hivatalos eltávolításához a terrorizmus támogató állami listáról, mondta el al-Sharaa hétfőn. Köszönetet mondok az Egyesült Államok elnökének és minden testvéremnek és barátomnak, akik Szíria, illetve a szíriai nép mellett álltak. Assad al-Shaibani külügyminiszter szintén örömmel fogadta a döntést, mint a szíriai nép által előidézett átalakulás eredményét. Mondván ez tükrözi az új szíriai állam elkötelezettségét a nemzetközi béke és biztonság iránt. Gratulálunk a szíriai népnek ehhez a történelmi mérföldkőhöz. Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere arra figyelmeztetett, hogy bármely ország, amely továbbra is támogatja Iránt, az Egyesült Államok azon erőfeszítéseinek részévé válik, hogy elszigetelje Teheránt a globális gazdaságtól, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök már felszólította a világ vezetőit, hogy állítsák le a kereskedelmet Iránnal. Bessent hétfőn új szankciókat jelentett be Irán ellen, amelyek Irán digitális eszközeit, technológiáját, aranyát, repülését és hajózzászát célozzák. Fokozva a Trump adminisztráció nyomása Teheránra, hogy tárgyaljon egy megállapodásról a konfliktus lezárása, illetve a hormuzi szoros teljes újranyitása érdekében. Végezetül. A világ minden tájáról érkező szakértők gyűlnek össze Isztambulban ezen a héten, hogy megvizsgálják a viselkedési függőségek, köztük a túlzott internet használat, a szerencsejáték, a vásárlás és a rendellenes étkezés növekvő kockázatait. A 11. Nemzetközi Konferencia a viselkedési függőségekről, ICBA, a világ egyik vezető tudományos találkozója ezen a területen. Hétfőn nyílt meg az isztambuli Boğaziçi Egyetemen a Yeşilay-jal, azaz a török zöld félholddal, a függőség elleni küzdelemre alapított szervezettel együttműködve. A hétfőtől szerdáig tartó konferencia várhatóan összehozza a pszichológia, a függőség és a függőség megelőzés területén dolgozó tudósokat és szakértőket, a rendezvény kutatókat, akadémikusokat, pszichológusokat, valamint egészségügyi és szociális szakembereket egyesít egy közös tudományos platformon. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történetei és a kedvenc úti célok legújabb epizódjait hallhatják. Tartsanak velünk!

Gondoltak már arra, vajon egyetlen csepp víz hányszor írhatja át egy civilizáció sorsát, vagy a víz folyása csupán a szárazság leküzdését szolgálja, vagy talán egy nép igazságérzetét, emlékezetét és jövőjét is tovább hordozhatja? Ma tekintetünket a köveken és városfalakon túlra irányítjuk, és Palesztina évezredek óta folyamatosan áramló, láthatatlan, mégis létfontosságú ütőreinek nyomába eredünk. Fedezzük fel együtt, miként válhatott az égből hulló egyetlen esőcsepp az ókori sivatag peremén fekvő városokban mérnöki csodává és egyedülálló társadalmi rend alapjává. Ha meg akarunk érteni egy várost vagy egy földrajzi térséget, először azt kell megvizsgálnunk, milyen kapcsolatot alakított ki a vízzel. A földközi tenger és a sivatagi éghajlat találkozásánál fekvő Palesztina számára a víz soha nem volt könnyen hozzáférhető természeti áldás. Az esős évszakok rövidek, a nyarak szárazak, a természetes vízforrások pedig rendkívül korlátozottak voltak. Az itt élő emberek azonban nem a természettel való harcot választották, hanem megtanulták értelmezni annak ritmusát. Az esőt nem csupán átmeneti áldásként tekintették, hanem olyan közös kincsként, amelyet össze kell gyűjteni, el kellett vezetni, és amelynek minden egyes cseppjét igazságosan kellett megosztani. Palesztina víztörténete tehát az ember és a természet nyelvén folytatott türelmes párbeszéddel kezdődik.

Jeruzsálemtól közvetlenül délre, Betlehem közelében. Zöldellővölgyek között hatalmas kőből épült víztározók tárulnak elénk. Ezeket a ma Salamon medencéiként ismert három hatalmas szabadtéri víztározót első pillantásra csupán emberkéz alkotta tavaknak gondolhatnánk. Valójában azonban az ókori világ egyik leglenyűgözőbb vízgyűjtő és vízelosztó rendszerének központjában járunk. Bár nevük a Salamon királyhoz kapcsolódó hagyományra utal, a régészeti bizonyítékok szerint a medencék a II. Templom korában épültek, majd a római, bizánci, iszlám és oszmán korszakokban továbbfejlesztették őket, és évszázadokon keresztül használatban maradtak. A három egymás fölött elhelyezkedő medence összegyűjtötte a környező források vizét és a téli esőzéseket, valamint több millió köbméter vizet tudott tárolni. Azonban hogyan jutott el ez a hatalmas víztömeg a magaslatokra épült Jeruzsálembe? Itt mutatkozik meg a római, bizánci és iszlám korszakokban továbbfejlesztett mérnöki tudás. A vizet, a gravitáció erejét, a lejtési viszonyokat, illetve a rendkívüli mérnöki pontosságot kihasználva a magas vízvezeték és az alacsony vízvezeték néven ismert csatornarendszereken keresztül kilométereken át vezették. A hegyeket alagutakkal fúrták át, a völgyeket vízvezető hidakkal szelték át, a víz pedig eljutott a jeruzsálemi ciszternákhoz, szökőkutakhoz és a szent helyek vízellátó rendszereihez. Minden egyes kőből kialakított vízvezető csatorna nem csupán vizet szállított, hanem a szárassággal küzdő város életben maradásának reményét is. A római mérnöki örökség nyomait követve azt is látjuk, hogyan őrizték meg és fejlesztették tovább ezeket a rendszereket évszázadokon keresztül. Szulejmán szultán uralkodása idején, amikor Jeruzsálem városfalait újjáépítették, a vízvezetékeket is átfogóan felújították, és a város különböző részein új szökőkutakat létesítettek. A Jeruzsálem utcáin ma is látható számos történelmi szökőkút, ennek a nagy építkezési korszaknak néma tanúja. A Kelet-Mediterrániumban a vízmérnökség nem csupán technikai teljesítmény volt. Egy civilizáció szervező képességét, előrelátását és az általa irányított emberek iránt tanúsított megbecsülését is tükrözte. A föld alatt húzódó hatalmas ciszternák, az esővizet összegyűjtő rendszerek és az utcák alatt futó csatornahálózatok segítségével Jeruzsálem még a legnehezebb ostromok és aszályos időszakok idején is fent tudta tartani életét. Most Jeruzsálemből Cisziordánia déli része felé, az olajfák és a kőből épült teraszok között megbúvó, különleges faluba vezet utunk, Battir. Első pillantást akár egy átlagos palesztin falunak is tűnhet. Valójában azonban az UNESCO által virágörökségként egyben veszélyeztetett, világörökségként védett, élő kulturális örökségről van szó. Mi teszi Battirt ennyire különlegessé? Nem csupán a római korból fennmaradt vízcsatornák, nem is a több ezer éves kők. A valódi válasz az itt évszázadokon át fennmaradt vízmegosztási hagyományban rejlik. Battirban a víz nem egyszerűen közös használt erőforrás. A víz itt igazságosan beosztott idő. A hagyományos falusi rendszerben a víz használatát 8 napos ciklusokra osztották. Minden család pontosan meghatározott napon és időpontban öntözhette a földjét, és ezt a rendet évszázadokon keresztül nagy pontossággal betartották. Hogyan mérték az időt azokban a korszakokban, amikor még nem léteztek elektromos órák és vízórák? A falubeliek az úgynevezett Al-Mamad hagyományos mérőrendszerek segítségével egyszerre követték a víz áramlását és a napállását, és ezek alapján határozták meg minden család vízhez való jogát. Itt senki sem nyúl a másik ember részéhez. Amikor éjfélkor elérkezik a vízhasználat váltásának ideje, és az egyik falubeli átadja a víztabályozását a másiknak, nem csupán a vizet adja át, hanem a szomszédok között évszázadok alatt kialakult bizalmat is. Az UNESCO által védett örökség tehát nem csupán a kőteraszokból, vagy az ősi vízcsatornából áll. Amit valójában megőriznek, az annak az élő emlékezete, hogy az emberiség miként képes egy korlátozott erőforrást konfliktus nélkül, kapzsiság nélkül és igazságosan megosztani. Sajnos azonban Palesztina ősi víztörténete ma már nem mesélhető el csupán a múlt elegáns mérnöki megoldásain keresztül. A víz ezen a vidéken ma már nem pusztán

0: természeti erőforrás. Egyben hosszú évek óta a politikai és humanitárius vidák egyik központi kérdésévé is vált. Nemzetközi szervezetek jelentései szerint, különösen Cisjordániában és a gázai övezetben jelentős humanitárius problémát jelent a tiszta vízhez való hozzáférés. A vízinfrastruktúra károsodása, a kutak feletti ellenőrzés, valamint a vízforrásokhoz való hozzáférés nehézségei közvetlenül befolyásolják palesztinok millióinak mindennapi életét. Ezért Palesztinában a vízkérdés nem csupán környezetvédelmi vagy technikai probléma. Továbbra is olyan alapvető kérdés, amely közvetlenül meghatározza az emberi életet, az egészséget és a mindennapi élet körülményeit. Talán éppen ezért Palesztinában a víz története még ma is íródik. Napjainkban a világ súlyos vízválsággal néz szembe. Változik az éghajlat, kiszáradnak a folyók, csökkennek a felszín alatti vízkészletek, és egyre nő a politikai feszültség a vízforrások körül. A modern világ fejlettebb technológiákban és egyre mélyebb kutakban keresi a megoldást. Talán a válasz egy kis patiri vízcsatorna mellett rejtőzik. Abban a közös emlékezetben, amelyet a földjéket egymás után, igazságosan, öntöző emberek évszázadokon át megőriztek. Mert a víz csak akkor hoz valódi áldást, ha igazságosan osztják meg. Talán a víz nem csupán a földet tápláló erőforrás. Egy társadalom lelkiismeretét, igazságérzetét és emlékezetét is magával hordozza. Ma együtt végigjártuk Palesztina vízi útjait. Tanúi voltunk a Salamon medencé csendes monumentalitásának. Meghallgattuk a római vízvezetékeken áthaladó víz halk suttogását. Matírban láthattuk, hogyan képes egyetlen csepp víz nem csupán a földet, hanem az időt, az igazságot és az emberi kapcsolatokat is formálni. Azonban vajon mikor és hogyan kezdte el az ember először értelmezni az időt? A következő részben ezért felemeljük tekintetünket a földről, és a vízcsatornákról az ég felé tekintünk. Ellátogatunk a napórák világába, amelyek megfejtették az árnyékok nyelvét, az ősi naptárakhoz, amelyek meghatározták az évszakok ritmusát, valamint azoknak az első csillagászoknak a világába, akik a csillagokat figyelve számították ki az idő múlását.
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink! A Kedvelt úti célok mai epizódjában folytatjuk utunkat Cipruson, és megvizsgáljuk a kulturális szövetét formáló, csak nem 500 éves múltra visszatekintő török építészeti örökségét. Ciprus török építészeti öröksége az Oszmán Birodalom 1571-es hódításával kezdődő és napjainkig tartó csaknem fél évezredes időszakban alakult ki, ezzel pedig egy sokrétegű, gazdag kulturális örökség hordozójává vált. Ez az örökség nem csupán az Oszmán Birodalom korszakára korlátozódik, hanem a 20. században a modern Türkiye építészeti hatásait is tükrözve dinamikus és folyamatosan átalakuló identitást nyert. Ben amikor az Oszmán Birodalom meghódította Ciprust, a szigeten egy teljesen új építészeti korszak vette kezdetét. E korszak nyomait először a Szelimi egy mecsetnél láthatjuk. Ez az épület Lefkósában található, és eredetileg régi Hagia Szófia templomként ismert gótikus stílusú alkotás volt, amely a kelet-földközi tengeri térség egyik legnagyobb vallási építményeként szolgált. Ez a különleges épület kezdetben keresztények számára épült, és kivitelezése több mint 100 évig tartott. A Lusignan időszakban a királyi koronázási ceremóniáknak adott otthont. A város az 1571-es oszmán hódítás után az épületet mecsetté alakította át. Az első pénteki imát Lala Mustafa pasa részvételével tartották meg, és az épület innentől kezdve Hagia Szófia mecset néven szolgálta a muszlimokat.

A gótikus építészet egyik kivételes példája, amely az iszlám elemek hozzáadásával a kelet és nyugat szintézisének páratlan megtestesítőjévé vált. A csúcsívek és a magas mennyezetek megmaradtak, míg az épülethez két minaretet építettek. A belső térben található mihráb, minber és kaligráfiai díszítések a török iszlám esztétikát tükrözik, míg az eredeti üvegablakok a keresztény és az iszlám művészet ritka egybefonódását mutatják. 1954-ben a ciprusi mufti az épület nevét megváltoztatta és II. Szelim szultán tiszteletére, aki Ciprus hódításakor uralkodott, Szelimie Csáminak nevezte el. Egy másik példa a Lala Mustafa mecset, más néven az egykori Szent Miklós katedrális. Ez az épület a 14. században francia gótikus stílusban épült Famagusta központjában, majd az oszmán időszakban mecsetté alakították át. A nyugati homlokzathoz hozzáépített minaret az oszmán jelenlétet jelképezi a gótikus szerkezeten. Ma az épület a ciprusi Vakıflar igazgatóság kezelésében áll. Ha a városrészi mecsetekre és a helyi építészetre gondolunk, elsőként az Arab-Ahamát Pasa mecset jut eszünkbe. Ez a 17-ből származó épület a klasszikus oszmán mecsetépítészet egyik legszebb példája a Cipruson. Egyetlen kupolával, négyzet alaprajzával rendelkezik, és egyszerű, funkcionális kialakítása jellemzi. A Szarajönű mecset a 16. században épült fel Lefkósában, és a korai oszmán építészet jegyeit viseli magán. A mihráb körül elhelyezett kék-fehér iznik csempék, valamint a geometrikus faragású faminber a művészet, illetve a kézművesség összhangjában épült. A 17. században épült Iplik pazari mecset pedig a helyi kőanyag használatával tűnik ki. A kevés fennmaradt kőből épült helyszínek közé tartozik. Faragott kőből készült minaretje és egyszerű építészeti stílusa figyelemre méltó. A polgári építészet példái közül a Bükhánnal kell kezdenünk. Az 1572-ben épült karavánszeráj Lefkósa város falain belül helyezkedik el. A karavánszeráj hagyományos ciprusi értelmezése egy kétszintes négyzet alaprajzú épület. Az alsó szint kereskedelmi, a felső szint pedig szállás funkciót töltötte be. A középen álló nyolcszögletű imaház az oszmán világkében a kereskedelem és a vallásos élet összefonódását tükrözi. A Kumarcsilár háni a feltételezések szerint a 16. század végén épült fel. 1953 és 1963 között felújították, egy időben pedig a régiségek és múzeumok hivatala működött benne. A hán történelme során többféle néven is ismert volt. A lefkósai bükk hamám a 16. században épült fel, és napjainkban is működik. A klasszikus oszmán fürdők struktúráját követi, meleg, langyos és hideg részekkel. Elefántszem ablakai és kupolás kialakítása révén természetes fény biztosít, miközben építészeti eleganciát sugároz. A lakóépítészethez érve elmondható, hogy a ciprusi hagyományos török házak az anatóliai építészeti örökség éghajlatához alkalmazkodó rendszerét követik. Általában kétszintesek, belső udvarral rendelkeznek és zárt befelé forduló elrendezésűek. A 20. század török építészethez érve megfigyelhető, hogy Cipruson az építészeti irányzatok a modern Türkiye hatására elkezdtek átalakulni. A neoklasszikus elemekkel díszített középületek, art deco stílusú lakóházak, valamint a hagyományos formák és a modern anyagok ötvözete ennek az időszaknak a fő jellemzői közé tartoznak. 1974 után pedig az Észak-Ciprusi Török Köztársaság intézményi építészete, beleértve az egyetemi kampuszokat, valamint az egészségügyi és oktatási létesítményeket, a kortárs török építészetet tükrözik. A ciprusi török építészeti örökség nem csak a múlt nyomait őrzi, hanem a földközi tenger multikulturális karakterét, valamint a török építészet gazdag kifejezés formáit is napjainkban tovább viszi. A mai világban a helyreállítási és műemlékvédelmi munkálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy ezek az épületek a jövő generációhoz is eljuthassanak. Kedves hallgatóink! A mai epizódunk a végére ért. A jövő héten egy újabb izgalmas epizóddal jelentkezünk. Szép napot kívánunk! Kedvenc úti célok!

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ugyanekkor budapesti idő szerint ismét találkozunk. Szép napot kívánunk!